0: Největší z našeho vysílání.
1: Největší hlášky, nejlepší vstupy. To nejlepší na Rádiu Kiss. Be happy. Skapadabadu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, pidudu, p